tanúszik már Budán a királyvá. 100 000 csodát ígér a sok pesti bár.

kígyó. Csapor rossz idegbe, tüzes szemekbe, remekbe, száz vágy dalos. Én árván az utcákat járom,

A szívemben titokban, ezer egy nagy titokban, ezer egy nagy talány, mint más alány, serren nagyokban. Lefogadnám akárki, ki sem merné találni, de ha táncba himbálsz, a titkot sikerül kitalálni. Himbáj, himbáj, himba tánc, homlokunkon nincs maránc, dobbany, lobbany, szoríts jobban, mossuk meg, hogy mit kívánsz. A szívedben titokban, neked is sok titok van.

mindenben titok van. Eder egy nagy titok van, eder egy nagy talány, mint más alány, serre nagyok van. Lefogadnám akárki, ki sem merné találni, de ha táncba himbálsz, a titkot sikerül kitalálni. Himbáj, himbáj, himba tánc, homlokunkon nincs maránc, dobbany, lobbany, szoríts jobban, mossuld meg, hogy mit kívánsz. A szívedben titok van, neked is sok titok van, de ma minden titkot kitárod, ha csak el nem hibáz.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Óvja töltőtollát, használjon dőri tintát.

habitusom, de lenne gusztusom, magára úgy bukom én. Esküszöm kegyed a zsánerem, megkérdem kábelem, mikor lesz már.

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Újjászületett a Danúvia óra. Az új köntös alatt tökéletes szerkezet. Egyéves jótállás, minden óra számozva van.
2: Nyugodtan alhat, ha a Danúvia óra van a háznál.

0: Ide-ide! Ide-ide, lelkem! Ne féljenek tőlem! Tonyban vagyok, a Rádigóból. Ebb pedig itt a Rádigó masina. Evel az automobillal akarják elvitetni a magik hangját. Az enyémet a zsevel hozzák le Pestről. Bár inkább a feleségemét vitték volna el valahova. Igaz ugye, hogy olyan messze esőhely nincsen a világon, ahonnét az én asszonyom hanghullámjai haza nem jönnének. Éjjj, Rádigó, Rádigó, technika vívmánya, ezt még te se tudod.
1: Der neue Opel Rekord. So viel Raum. So viel Temperament. Und eine Straßenlage. Rundherum ein neuer großer Wagen. Bildschön. Die große Fahrfreude. Der neue Opel Rekord.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Rádió Budapest 2 és a Telefonvíó Mondó. Közös hallgatóink, a Rádió Zenekar hangversenyét közvetítettük. Tényez, díszelt szólt.

0: A haladó ember kultúrforrása az élet és tudomány. Szórakoztatva tanít az élet és tudomány. A természet és tudomány minden kérdésére választ ad az élet és tudomány. Általános műveltséget nyújt az élet és tudomány. Élet és tudomány a legolcsóbb képes hetilap. Ára 80 fillér.
1: Mintha fátyol borítaná, olyan kevés fényt ad a megfeketedett, sok áramot fogyasztó régi izzólámpa.
2: Cserélje ki sugárzó fényű új tungsram izzólámpára.

0: és a közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
1: Kedves hallgatóim! Néhány nap előtt megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentett Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.

én nem tehetek róla. Bocsánat. Jézus.

0: Hangszerek, zeneművek, hanglemezek, sportáruk nagy választékban. Szobotka Nagy Mária, Luther udvar.
1: Házi asszonyok, figyelem!
2: Vízlágyításhoz?
1: Clarax!
2: Áztatáshoz?
1: Clarax!
2: Öblítéshez?
1: Clarax!
2: Miért?
1: Mert Clarax áztató és mosószóda lágyítja a kemény vizet. Clarax mindenütt kapható. Clarax ára dobozonként 30 fillér.

0: Tánzene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: Smart kozmetikumoktól a szép is szebb lesz. Smart Perfumery, Bécsi utca 9.
2: Mikor legyőztek a Mr. London, Amerikában farulsz fel. Divatba jött egy különös új tánc, mitől a szívem te megtel.
3: Közel a farsal, mikor a tánc már kötelező lesz a gálon. Te is tudod majd, kicsit nehéz
2: már,
3: ha figyeled, hogy csinálom.
2: This is the black book, ez az a ritmus, mi most kell, amit a metrókon és a Mayer járnak örömmel.
3: This is the black book, úgy a lép a színesnél, úgy a
2: hálevel a felátnál, meg rossz színesnél. Most hozta Pestre a Fox híradó.
3: Hát járd minden este fel.

0: Laknő Arthur konferál.
1: Jó estét kívánok, milyen tisztelt hölgyeim és uraim. Már megint itt vagyok. Mert a múlt héten is itt voltam, csak hogy úgy mondjam, nem jutottam szóhoz.
2: Legszebb ajándék és örök érték egy szép festmény Hoffmantól. Hoffman a központi városháza üzletházában.
3: Dixie Moonlight, Bonnie Star, I'm heading homebound just once more.

Bárdi Csui Kölni víz. Kapható kizárólag Bárdi parfümériákban. Rákóczi út 1, Rákóczi út 50.

0: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
1: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
2: Én a kamló vagyok, nyugodalmat adok.
3: Cselé lesz a nevem, én a ser megérlelem.
4: B1 vitamin Ö, egészség és erő.
1: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
5: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
6: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.
7: Ennél jobbat soha ne keres, réhert sermet, zavata nemes, eleget a csap, lecsorom.

minket jár, csupa tűz és lobogás minden pár, te is perdi, drágám, közelebb áll, ha maradd azt a cicipici csókosszát, ugye érzed a zene ritmusát, ahogy minden porcikád járja át, ez az új tánc könnyű, de csuda jó, csupa pályig és a szerelem ringadó, mámorba, táncba szédülünk, hisz úgyse szép most az életünk. Aki él és mozog, a swinget jár, csupa tűz és lobogás mindent vár, te is perdi, drágám, közelebb hár, ha maradd azt a cicipiti csókosszád.

Tavon vár ránk egy édes kis lokál, hol minden este halkan finom jazzben ritmusa száll. A peskő gyakran durran, a szaxofon dalol, csak kedvünk majd kicsurran, míg a könnyű muzsika szól. Aki él és mozog, a swinget jár, csak a tűz és lobogás minden vár. Te is perdi, drágám, közelebb áll, ha marad az icipiti csókosszál. Ugye érzed az a ne ritmusát, ahogy minden porcigát járja át. Ez új tánc könnyű, de csuda jó, és a szerelembe ringató.

se szép most az életünk. Aki? Ha marad, azt az icipici csókosszát.

semmi ivóvíz, másik bőkor egy oázis, megszomjaztam a nyelvem köldikén. Tempó taxol a papuska, én sem lépkedek papucsba, szegény bokám úgy megdagadt, nézd csak!

0: Kis csónakom ott dudall a gyöbrel, és benne a szerelmünk ébredel. Vesten a parton cigány zene szól, a vízben még a ponty is udvarol.
1: Mikor a csónakba simul egy apfodor, tudom, hogy drága te én hozzám tartozol. Kis csónakom a Dunán lengedez, és benne a szerelmünk ébredez.

0: És csónakom a Dunán lengedez, és benne a szerelmünk ébredez. Pesten a parton cigányzene szól, a vízbe még a pont is udvarol.
1: Mikor a csónakom sémül egy hasznodon, tudom, hogy drága te én hozzám tartozol.
0: És csónakom a Dunán lengedez,
1: és benne a szerelmünk

kiagálmom ellottad, s az utolsó is te leszel talán, a többi lányok csak apró álomás.

0: Nederlandse Omroep Hilversum 1. Luisteraars, u hoort nu het zesde en laatste deel van De Zwarte Handel Lokt. Een hoorspelserie naar de werkelijkheid van Jos den Brabander.
1: Radio Budapest 1. Kedveszavatóink, a magyar nehézbombázók Oroszország feles címmel a Magyar Királyi Honvédség haditudósító századának rádióközvetítését adtuk hangfelvételről. Beszélt Budinszky Sándor.

Lótát cigánnyal húzatok, csokrot Vekkinger és cigánytól hozatok. Virágüzletek a Baros Kávéháznál és a Lövöldetéren.

0: Radio Luxembourg, le grand poste international.
1: Here, Radio Luxembourg, le grand international sender.
2: Hogy van, Kovács úr? Képzelje, micsoda napom volt máma. Úgy kezdődött, hogy reggel ballábbal keltem fel. A kávéházban a pincér a nyakamba öntötte az egész reggelit. Futok a villamos után, pac, hasra esem. Igyekszem be a hivatalba, bum, a fejemre zuhan egy tégla. Végre 9:30-re bevászorgok, rámordít a vezér.
3: Kovács, maga megint elkésett. El van bocsátva.
4: Hallja, micsoda pesses ember maga.
2: Én, pesses? Maga bolond, hiszen pont ma nyertem meg egy 6 forintos államsorsjeggyel a főnyereményt 60 000 forintot.

csak egy kis sátram lennék. Hétvégén mindig magamba hordom, s vígan kibontom lennék. Oly árnyas, hűvös, kedves, még esőben sem nedves, hát hogyha nem vagy kényes, drága fújjalája, éjszakára sálmodjunk alkot, és víkend házat, és sótot szádat lennék. Szombat délben becsukják a műhelyt és a boltot, s leteszik a malter kanalat. Gyári gazdigatók és grófok begyújtják az autót, nekem csak a bicikli marad. Nincs nékem autóm, sem víkendhátom, csak egy kis sátram lellék. Hétvégén mindig magammal hordom, s vígan kibontom lellék. Hogy árnyas, hűvös, kedves, még esőben sem nedves, hát hogyha nem vagy kényes, drága, új alája éjszakára, s álmodjunk autót és vígjen házat.

hamar, mert itt fut a pohár. Pippi, pippi, kukuricu, nem értem kivel, mire vár. Jaj, de nyakas, aztán kegyed meg magad, hogy most a dombon kapad.

0: akárhogy is nézem, két nap van az égen.
1: Ki ez? Mi ez?

0: hogy így ragyog. A nap egyedül én vagyok.
1: Napnál is fényesebb ő, pedig csak egy kis cipő. Megfejtjük mi a csodát, bizon krémmel ápolják.
0: Bízzon a bizon cipőkrémben!

Mondja, hogy te vár, te reveked. Ha nem volt, akkor ma lett, mert nem csak úgy jött.

vesztes, aki a másiktól túl sokat vár. Én szeretlek téged, de nem egészen úgy.

0: Csak meg újabb arcokat. Kérdezd meg őszintén egyszer magad, mondd, nem kívánsz te túl sokat.
1: Hölgyeim és uraim, a rumba, ahogyan nálunk táncolják.

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Mibe kerül egy örökíró?
2: Amerikában 12 dollár, Svájcban 41 frank, Magyarországon csak 88 forint.
1: Mit kap minden Akron örökíróhoz?
2: 4 éves garancialevelet ad a vezérképviselet.
1: Hol kapható az Akron örökíró?
2: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
3: Ezután csak Akron örökírót használhatsz.

Volt egy kislány, Albert Irsán, híres volt a főzte. Túrós csúszát, hízott rucát, legjobban ő főzte. Megöleltem a leány, nem orrolt, megérte. Hogy megkértem, másnap délben meghívott ebédre. Mesós volt a levesem, szerelmes a kedvem.

tehát opera következik. A Rigoletto-ból az Asszony ingatag című áriát éneklik Pataki Kálmán kabaraénekes, az operaház tiszteletbeli tagja helyett, a már többször előfordult kis elírás folytán Petes Ferenc. Bizonyára tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. És így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologban. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összebeszéltek volna, ragaszkodtak most már a hibás szereposztáshoz. Úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szereposztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számára.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
2: Szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

0: egyszer én is gazdag leszek még, megvelem a szerencsét.
1: Ha ezzel érdemes lenne foglalkozni.

Itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

alsó csengeren, alsó csengeren áll vagy 30 ház. Alsó csengeren úton útfelen szép lány van vagy 100. Egyik tudja ezt, másik tudja, nyelvük folyton jár.

sosem lesz bosszúsága, ha fehér neműjét Dollinál veszi, vagy Dolly csinálja. Baros utca 102.

Ígérted azt, hogy csókot adsz, mindig velem maradsz, hogy régen várok rád. Hisz arra sem emlékezem, hogy szívem volt.

0: Rádió Budapest 1 és a 45 méteres rövid hullámú adó. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország főméltóságú kormányzója, szózatot intéz harcoló honvédeinkhez 1942. Honvéd karácsonyán.
1: Radio Mundo, Circuito Nacional RT, YDNC 740 kilociclos, onda larga, YDNW 4870 kilociclos, onda corta, YDNC 95 megaciclos, frecuencia modulada.

rózsaszál. Hajlik erre is, arra is, számáron nem volt és nem lesz korhatár. Ki az, aki egyet lép, egyet néz, egyet szól, s már viharokat támaszt? Ki az, akit percenként megkérnek, és eddig még sosem adott vár?

0: Achtung, Achtung, Sie hören jetzt den Refrain eines der beiden Hauptschlager des ersten Farbentonfilms, der First National. Tilly.
1: Fizessen elő a rádióra! 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típusszobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!

Valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes, jó levegőn ide csillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonten Tauschtól mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramafon csatornáján.
2: Rádió Budapest 1 és a rövid hullám 32,88 méteren. A gong ütés 18...

A mesebeli herceg az nem te vagy, és én se vagyok tündér.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Csinos, praktikus, és milyen pici, retikülben is elfér.
2: A Nife gyártmányú törpelámpa a modern ember lámpája. Ára egy pengő 86 fillér. Gyártja a Nife akkumulátorgyár. Minden szaküzletben kapható.

0: Es ist der gute Holanka Hochlandkaffee. Sie erhalten ihn täglich frisch geröstet in den drei Hochlandläden. In Stuttgart in der Königstraße 10a und in der Charlottenstraße 28, Haltestelle Olga-Eck. In Bad Cannstatt am Wilhelmsplatz, Eingang Marktstraße.
1: Szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

Warum, weshalb, wieso?

0: Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Kassa holnapi külön műsora. Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés 11:40-kor. Grieg első per bűncvítje 16 órakor. Rutin műsor kassán 16:15-kor. Polina Dietrich Miloslavska és Szocskov András rutin népdalokat énekel. 17 órakor Kassa átveti az idegen nyelvű híreket Budapest 2-ről, új magyar zongora muzika gyermekeknek címmel. Bocskai Imre zongorázik 17:30-kor, Költők az édesanyáról című műsorszám 18 órakor Kassán holnap. Összeállította és az összekötő szöveget írta Hunyadi István. A verseket Szapári Sándor mondja el. Számzene 18:25-kor. Egyébként Kassa Budapest egy műsorát adja.
1: Garmit cég 1880 óta a legjobbat adja. Pipák, dohányzó cikkek, elefántcsont, faragványok, borostyán és dísztárgyak Garmicnál, Pári utca 9, Fiók, Kigyó utca 4.

a nagyon angázsban elvi, azóta nyugtom, nincs négem, és mindenki kinőtől ezt kérdem. Nem önjárt a nő.

nadane ammeta di kiretan arram kiren legyen ottan este ugyanotti egyetlen kristófiren lemeli adane ammeta di kirekin armúl kiten a kristófiren én elkírtem nagyság hajnadane ammeta di kiretan arram kiren legyen ottan este ugyanotti egyetlen kristófiren. A villanyosra várok régen már, két kocsi közelek, én összerezzelek, mert tűzül a perónon, háttal áll, egy úrnő, eztán ő, a kocsi persze megszert elváltat, én rohanok a gár egy bős állat, hogy azt hiszi, de megőrültem, és fújom ezt a nótát, őrültem. Nem őri át a nő.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Nézzétek, gyerekek, milyen szép halat hoztam!
2: Megbolondultál. Mi nem engedhetünk meg magunknak ilyen
1: luxus. Ugyan a hal már nem luxus. Minden dolgozó ember megengedheti magának, hogy halat egyen. Tessék.
3: Együnk halat! Együnk halat!
1: A legjobb halat!

Jaj, de csiklandós kis hamis! Csiklandós a háta is, meg a válla is, karja is. Ha ilyen Mussolini hallana, itt volna

0: Szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész, szerelemhez nem kell semmi más, csak szerelem kell és kész. Szerelemhez nem kell kastély, az a sok pénz, az csak gond, szerelemhez kell egy kislány, és egy fiú kell aztán pont. Hogy a lány kis dundus, vagy koldus, vagy léha, s a fiú cseléha, az mind mellékes itt.
1: Szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész, szerelemhez kell egy kislány, és egy fiú kell aztán kész. Megnyugtató dolog, e tanítás, és hogy bemagolom, nem is vitás, ám csak hol felelek belőle.
0: Egy a fontos ma már, a tananyag, feletető tanár, majd csak akad. Egy-két leckét, fel is mondhatsz előre, nos halljam.

Minden lebeg a kő, hervadó túlják fölött. Mondjad az őszi liget, szívem is köd üli meg. Az ősznek szürke egény, arcod ragyog csak belé, s a búsköd fátyolon áll.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Középkorban volt a lúttól, újkorban az acéltól, legújabb korban a töltőtől. Mi történt 1946-ban? Diadalmaskodott az Akron.
2: Mi az Akron?
3: A civilizált ember nélkülözhetetlen munkatársa.
2: Mit tud az Akron?
1: Az Akron örökíró 4 évig nem kell tölteni.
2: Mit tud még az Akron örökíró?
1: 7 példányt is átír. Úgy rajzol, mint a ceruza.
3: Gyorsírni is tudok az Akron örökíróval.
1: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.

hozzamle a csillagot az égről, és tépjek hozzá kék virágokat.

0: Hier herreizen Nederland met onze eerste dagelijkse uitzending over de korte golfzender PCJ op 19,71 meter. Speciaal bestemd voor alle land- en rijksgenoten buiten het vaderland. Goedemiddag Nederlanders, waar ook ter wereld.
1: Imaat kostaal eemar desdemona.
2: Otello, Otello, tudod, hogy mennyire szeretlek?
3: Hol van a mely?
2: Engedjenek!
1: Megöllek!
2: Engedjenek, kérem!
4: Vász szerkesztő úr!
2: Engedjék be, kérem! A színház és mozi munkatársának mindenhova szabad a bejárás.
5: Ezért a színház és mozi mindenről tud, ami a színházi világban történik.

0: Follow us also on Facebook for the latest news of our 12-channel radio.
1: Arcápolásnál a lényeg, galoderma készítmények.

0: Mondja, marha, miért oly bús?
1: Újra itt a jó ponthús.
2: Tibor a jobb hátvéd helyén van, és Buzánszki a jobb szélső posztján egy pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisi, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk. Puskás fölemeli, Hidegkuti lő, gól! A játékvezető nézi már az óráját, amikor Remzi vágja most előre a labdát, és aztán vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Zúgatap 6-3-ra győzött a magyar csapat Remzivel!

ha sokba jött, talán a lenni adóval. Ha jó a nyós, hogy jönne meg egy hajóval. Ha társbérletbe lennél néhány lakóval.

dinlamar gitti geçen, hindu tez o serere, yıl tokmar o zorguna, iş ni istemin o ki duna, ketten ültün kapadun, szép vasárnap alkonyon, és egy kislány kergetett az úton át egy rossz gyerek, a kis leján, ilyetten karjaidban esett, elkaptad ő, kicsit megsímogattad, ránéztél, és ő már nevetett, olyan szép volt a szeme, csupa meleg szeretet, bennem is kigyúlt a fény.

qu'une maman gitigatène, indult ez a szerelem. Nyíltak már az orgonák, és néztem én a kék Dunát. Ketten ültünk a padon, szép vasárnap alkonyon,

0: A hazugság szerszáma volt. Parancsokat hajtott végre. Hazudott éjjel, hazudott nappal, hazudott minden hullámhosszon. Még a minap hazánk újjászületésének órájában sem bírta abba hagyni a hazugságot. De az a harc, mely az utcán kihúzta a nemzet szabadságát és függetlenségét, a rádió falai közt is fellángolt. Akik a hazugság kérdetői voltak, e perctől fogva nem munkatársai többé a magyar rádiónak, mely ezen túl jobban viselheti Kossuth és Petőfi nevét. Mi, akik itt állunk a mikrofon előtt, jó rét új emberek vagyunk ezen a helyen. A jövőben, a régi hullámhosszakon új hangokat fognak hallani.
1: You are listening to Radio Tokyo, the shortwave station of the Broadcasting Corporation of Japan. It is now exactly 7 p.m. here in Tokyo, or 10 GMT.

És sokáig eddig senki másért nem gyötört a bánat. Holnap már reggel 8-kor kezdem a busulást. Rémes éjszakám lesz egész ilyen forgon.

az egész hetem. Nem jó ez így szívem, nem lehet így komoly dolgot elintézni levélben. Nem volt ez korrekt dolog, remélem jól tudod. Vártál volna még egy napig, ameddig én szakítok. Mi bajt még nálam nem okozott a szerelem. Szörnyű állapot, de hét napig most búsulok utána. Egy hétig tart még ezt az ügyet, kiheverem. Így sokáig eddig senki másért nem gyötört a bánat. Holnap már reggel 8-kor kezdem a busulást. Rémes éjszakám lesz, egész éjjel forgolódom én.

találsz egy más, egy olyat, ki jobb, mint én vagyok. Az nem úgy szeret, mint szeretlek én, majd megtudod. Mert én, ha rád gondolok, úgy érzem, boldog vagyok.

levonlom, néha rossz voltam, hogy miért azt nem tudom. De bocsáss meg ezt, mert szeretlek, s csak rólad álmodom. Tovább így nem élhetek, ez nem élet így nélküled, te sosem találsz.